0: kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett. Adjon Isten! Fogadj Isten! Elállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet, mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszkedett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kintöltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peredtek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva, ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak. Hát az asszony, mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nemigen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt. Itt volt. Mikor? Val egy hete? Mikor gyűn megint? Majd elgyűn. Van-e lesény? Van valami? Elég lesz két hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgattam. Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert. Azt se tudta, kik ezek, és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
1: Hallod? Na, van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkon, ki van velve részel. Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladom. Nem? Nem. Miért nem?
2: Hát,
1: csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak?

0: magamnak, meg a fiamnak, meg a fiadnak, annak, kettőtöknek, hát.
1: Ezzel újra tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mintha elfolyták volna a gyertyát.
0: Hát, nem adod-e? Mondtam.
1: Erre a nagyobbik juhász vette a bottyát, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
0: Ez az utolsó szabad?
1: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, és csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
0: Vedd le az apád szíját, mondta neki a veres ember. A fiú állott. Veszed le rögtön.
1: A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
0: Add ide.
1: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
0: Kaparjatok!
1: A két kutya hozzá fogott kaparni, gödrött, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt.
0: Ott a szíj.
1: Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak.
0: No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk.
1: Megindította a nyájat, a 300 juh elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyu volt, sebesen ment, pedig már 3. napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörte fát, ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu errefelé napi járó földre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet. Elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnács hajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, három bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-dal, igen, azaz, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki? Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel. Sose mondta. Éppen ma két hete volt, amit nála. Nem szólt felőle. Hallgató ember volt. Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte. No, egyékken. Ettem. Egyék csak, mintha magáé tenni. Nem szánom én kentünk. De az asszony csak megingatta a fejét, nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt, kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
0: Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
2: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte.
0: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
2: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
0: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram,
2: riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta.
0: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
2: Mondott-e engem?
0: Nem, csak kérdeztem, nem felelt.
2: Egy szót se?
0: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
2: Vagy egy hete? Úgy mondta.
0: Ó.
2: De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
0: Csak egy hete volna.
2: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
0: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
2: Hon voltak?
0: Ki erre, ki arra?
2: Újak?
0: Újak, nem voltak velem.
2: Mégis akkor min együtt?
0: Csak együtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
2: Ő volt,
0: mondta az asszony.
2: Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. Semmi jelt nem hagyott.
0: Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
2: Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele?
0: Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
2: Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy, úgy.
0: Hát várja meg, talán visszagyűnőszre.
2: Majd utána még.
0: Hát csak menjen kent. Itt is elmaradhat. Vagyunk emberek. Itt is elmaradhat egy napot.
2: Dunántúlra, mondta. Dunántúlra. Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
0: Csak mindig napszállat felé. Majd megkérdezem.
2: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment, ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballogott a pusztán. Az pedig csak ment, haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Téllére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulcssal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki, gyere Puyi, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt két hétig, háromig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelte a nyájat. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Puyi? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a részveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel, csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba két kórót tűzött keresztformán. Akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász? Kérdezte, aki tavaly erre felé legelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért, ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott.
1: pandúrok mentek ki, és őt is vitték szekére lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, és vissza szögetébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereglopás, gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász? A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász, az. Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett kentek mellett a csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmeri már? Hajazok, amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahol nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy juh? Inkább birka volt. Ha volt.
1: Volt, volt. Övé volt, vagy uraságé volt.
0: Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát, hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kent a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani.

0: SS után.
1: Kert a karol.
2: Jó.
1: Kert a karol.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert a karol. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

对了，对了，我。

0: Szent kert, bőlomb, tárt zöld szárny, fönn lenn tág éjjő kék ár.
1: Kínai templom.
0: Négy fém cseng, szép, jó, hír, rang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.
1: Tekereg a szél kanyar.

A fa. Ó, nézd a furcsa ferde fát, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szeresd, hogy benne társad, ne keresd. Már ága között az aranynapot nem tartja, madara elhallgatott. Virága nincs már, sem gyümölcse. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki így estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testtelen.

Babics Mihály, a lírikus epilógium. Csak én bírok versemnek őselemni, első s utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még magamnál tovább nem jutottam. S már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vagdióként, dióban zárva lenni, s törésre várni. Bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyílam szökhet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega s az alfa.

Thank you.

Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündérváltozatok műhelye a világ, mint a poézis bányalak. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcíme lett a szép. Hogy mint a szerelem játszi gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve örök folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá Hellász rózsakorán a vidor életet, mint a mosolygó égieknek ünnepein lebegett az ének. A szépet érző emberek ajkain, szívből szívbe gyönyört zengve, s vidám erény. Midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a menny. Ó, a poézis rózsaszín ujjai fonják azt, az öröm gyenge virágiból, örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakói. Most a halandó, mint ama büszke jány, villámfénybe vonult Isten ölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Szűnj meg te is hát, zárt fület és kebelt a szép ifjú világ bájra inteni, halottas ének zúg felette, mint mikor Afrika sámjelje, a port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az életet. Ó, a halandó jányka szíve, emberi szép kebelén viruljon, mint a mosolygó helleni szé, midőn a félisteneket szülte szerelmében. Gyönyörre nyílt szívi nyíladozza a szeretet csuda két virág, a szent poézist és a dicső erényt, melyek hajdan örömünnepi vékenék a nagy görög nép boldog éltét, s létrehozák örök ideálit.

a szirének. S én a viasz nagysúlyú korongját szeltem az éles ércel kis darabokra, s utána erős tenyeremmel nyomkodtam, meglágyult nyomban, mert nagy erőmet, s Éliosz Hyperionidész sugarát befogadta, és fülüket betapaszt azonnal. Ők meg az árbóchoz fűzték a kezem meg a lábam, ott álltam, s a kötél végét törzsére tekerték, sorba leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Majd mikor ott jártunk, ahová még ér a kiáltás, gyorsan hajtva hajók, meglátták, hogy közelükbe fürge hajó ért, hát éles dalukat fölemelték. Jár, te dicső Odysseus, jár, akhályok nagy nevű dísze, állíts csak meg a bárkádat, hogy halljad a hangunk. Senki se húzott el még erre a barna hajóval, míg mézes dalait meg nem hallgatta a szánknak. Benne gyönyörködvén ment el, gyarapodva tudásban, mert mit tudunk mindent, mit a tágterű trójai síkon tűrtek a trója is argoszi küzdők isteni szóra, és mindent, mi az életadó földön megesik még. Így szólt a gyönyörű szép hangon zengve, s a szívem vágyott hallani. Kértem a társakat, oldjanak el már, inteve szemöldömmel, de azok nekidőlve eveztek.

Tragédia. Mindenki a Sarudi lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek, mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek, és az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagba csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután

0: Felejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt volna fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki életemben, meghívhatna a jány alakodalmára. Adlak még jól egyszer. Felemelte a hüvelykujját. Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros tyúk húsleves. Az jó lesz. Abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró, sárga színű tészta csigákat, amiket marokszámra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. Kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt. Rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et nem, egyet se.
1: Dologra!
0: Kiabálta. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falu cserépedényre. Üres. Úgy sem volna benne csak valami lötty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Áramkodott kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni. Az a vén bitang nem fog elhíni. Egész nap rossz kedvű volt. Észre se vette senki. Kis János olyan láthatatlan ember volt, akit senki sem látná. Így élte le az egész életét. Soha se volt egy percig sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy, nem sánta, nem begyes. Mi lett volna, ami feltűnt volna rajta? Olyan volt, mint egy ember. Két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt, és sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt, mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól. Beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból 10-szer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát, s amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt. Még ez az egy érdekelte, az evés. A feleségét emiatt szokta elverni. S ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fél. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpa cibere volt, csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félbe gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykujját. először lesz tyúk.

beraber. Ebbe megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogyha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután egy üvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, avoltán még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskos, érezné, ahogy beleakad a dróttal az edénybe. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggeli tenni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős, nagy csontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállotta. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. És érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, sihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etető a tobba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zúgba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hadd jöjjön az ellenség. Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmi. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné színig öntött neki. Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt. Kis János fogta fakanalát, nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A béle reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságán. A 10. kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkat szája összekattant, s nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kívánnyott, gyenge, zsírtalan löttyök hösszokott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját, és kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, és ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni.
hogy legalább káromkodni egy nagyot keserveset. És végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s oda tartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a bőfény verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenbe. Így ment ez 2 óra hosszáig, megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et, mondta magában Kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab púsok voltak a töltött káposzták közétéve ráadásnak, és Kis János, amint a 3 hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtó. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, s állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közé verni. Azzal a szenvedély rétegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst. És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment sele se fel. Az ember 2 keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Irtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: Mit akart?
1: Csak magamat nem látom. És azt, hogy becsvágyom. Hová vezet? De azt hamar megtanultam, hogy az ambíció a legnagyobb gyöngesége. És a válaszút? Halál? Vagy teljes újjászületés, forradalom? Forradalom! Egy csiga versenyfutása, egy nyúl harca, egy haldokló kaméleon lelkesedése lett volna, ha e kövér, pöffeszkedő, káposztaevő, csibukozó magyar atyafiakkal egyetlen lépést is próbálnánk tenni a dicsőség felé. Nem szeretek a magyar ügyekről beszélni. Jobb föl nem ébreszteni az alvó magyart. Ne érezze a vonaglás fájdalmait, ne az elkorcsosodás bűntudatát, csendesen múljék ki. Magyarországon még nincsen nemzet. Ki marad-e honban? Ha tehetsége van másutt is tartózkodni. Szinte senki más, mint aki jobbat nem ismer, körülményei is a hazához kötik, vagy akinek benne dolga van. Veselényi Miklós barátságával sokat nyertem. Lángoló haza szeretete elbájolta lelkemet. És szívemben napról napra erősödött az a hit, hogy az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának. Kevés embert ismerek, kinek elvei tisztábbak volnának. Kreszansz akkor azt mondta, önnek a legrosszabb, vagy a legtökéletesebb emberré kell válnia. Az ő műve volna, hogy hazámat szolgálta. Mi a cél? A lehető jót elérni középúton, nem a képzelt jót, melyet csak a más világon lelhetünk fel. A múlt balga gyászolásával ne foglalkozzunk. Nekem nincs arra gondom, valaha mik voltunk, nézzük idővel, mik lehetünk. Utam középen visz, úgy hiszem koporsónik. A megfagyásnak épp olyan ellensége vagyok, mint a megélésnek. Nem vagyok sem a kormány állandó orgánuma, sem opponense, sem a honimocsok pártolója, sem a józan magyarság kifejtésének ellensége. A kormányi önkényt épp úgy restellem, mint a hazai rozsdát gyűlölöm. Két szóban koncentrálom az egész emberiség jussait. Szabadság és bátorlét. Gazdálkodás, kereskedés. Nemzeti dolgok vezérlik mostan a nemzeti géniuszát. Mindenki azon iparkodik, hogy az élet mindazon édességeit megszerezze, melyek nélkül elei ellehettek, sőt, legkisebb becsben sem tartottak. Gyarapodni, pénzt nyerni, amit szerzett már azzal bátorságban élni mindenki akar. Mert változik a századok leforgása alatt. A nemzetekben is a boldogságról való képzelet. Az embereket a magasabb haszon reményével lehet szorgalomra bírni, de az Istenért a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, a kereskedéssel. Egy jó gazda hazafi, egy vagyonos kereskedő hazafi többet tehet, mint a szegény tehetetlen patrióta, bármi szép lélek lakja is szívét. Csendes reformációt hozni a hazára. Ez a mi legszebb tisztunk. Fogjunk tehát magunk a dolgainkhoz, segítsünk magunk magunkon, Úristen, kire várunk? Más mozdítsa elő önhasznunkat? Más iparkodjék hevesen érettünk? Csak a rossz kertész vár mindenkor esőre. Öntözzük magunk gyönge palántáinkat. Aki sok gyümölcsfát nevelt, a föld alatt is csendben nyugszik. Sokan azt mondják, Magyarország volt. Én azt szeretem hinni. Lesz. Pozsony, 1825, országgyűlés. Ülés, ülés után. November 3-án szót kértem, magyarul beszéltem. Nekem itt szavam nincs, az ország nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok. S ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, és azzal segíti honosaink neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom. Suttogás támad a teremben. Mennyi lehet az? 60 000 forint! Éhezés terki. Végre világosan látom rendeltetésemet. Eszméim, terveim ingadozása megszűnik. Életem határozott irányt vesz. Minden, amibe kezdek, haladni fog. Minden mag, melyet elvetek, ki fog kelni. Ez azonban nem lesz az én nevemmel összekötve. Mert hogy ki kell jelent, El kell hitetnem a világon, hogy más kertész ültette. Engem nem szeretnek. Miért? November 25-én erényszövetséget kötünk. Veselényivel, Eszterházival. Hitvallásunkat magyarul tesszük papírra. Művelni kell nyelvünket. Az anyanyelv a nemzetnek az, ami fognak a zománc. Ha az egyszer megtörik és megromlik, a belső csont is bizonyosan utána rothat. Az, ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét hordja szívébe. És az akadémiára 154 ezer forintot írnak alá. Metternich magához rendel. Az ön vége tragikus lesz. Én önt becsületes embernek tartom, még nagy karrier áll ön előtt, még sok szolgálatot tehet a monarchiának. De önöknél opozíció van és fáklyavivők. A fáklyavivőknek benn kell égniük a házban. A császár haragszik önre. Tessék, az ön híres tefferje. Ha az országgyűlés elején eljött volna hozzám, megmondtam volna, mit kell tennie. Vonuljon vissza. Ön okos ember. Ön az egyetlen, akivel az ember beszélni tud. Az öregek tök fejek. Kedves teffer, ön rossz karriert csinál. Főméltóság úram, én a jót, a becsületest akarom. A végemmel nem igen gondolok. Túl messzire megy, teffer. Meg fogja bánni. Az Istenért ne kényszerítsenek bennünket, hogy akasztassunk. Csak a király kezdeményezhet, a törvényeket csak neki szabad értelmeznie. Ön elrontja az ifjakat. Excellenciás uram, ön tudja, én híve vagyok a monarchiának. Ne ragadtass el magát a mai tapsoktól és éljenektől. Gondoljon a holnapiakra, Steffel. Én reszketek önért. Ön reszketek önért. Becsapott. Én pedig hittem, hogy a félreértéseket Metternich révén elsimíthatom. Azt hittem, beszélgetni akar velem, de nem jutottam szóhoz. Metternich csak a saját hangját szereti hallgatni. Elképzeltem akkor, hogy írok neki. Kifejtem álláspontomat, tapasztalataimat. Az alkotmányról például, amire annyit hivatkozunk. Kérdem, van nekünk olyan alkotmányunk, mely alapján Magyarországot a szokásos szóval alkotmányos monarchiának nevezhetnénk? Van, avagy nincs? Ugyan mi történik, ha a király akarata és a törvények ellent mondanak egymásnak? Ki győzhet, ha a vádlott egyszer s mint bíró is? Célszerű alkotmány minden nemzet jelentéktelen. Elkezdem írni a Hitel című könyvemet. Nyíltan am a vallomást kell tennem, hogy hazánk előmenetelének és felemelkedésének legfőbb gátja mi, tehetősebb birtokosok vagyunk. Keressük magunkban a hibát, mert minden hazafiságunk mellett se tapsolhatunk, teszem, a szegedi sárnak, pesti kövezetnek, Dunapartjainak, szennyes teátrumnak, úton álló koldulóinak. Csak a vagyonos nemzet szabad. Ki vagyonosabb nemzet, az függetlenebb, mint az, amelyik más segedelmére szorul. De mivel ezeket mondom, ne bántódjunk senki. Úgy vélem, kötelesség az önzést, elbizakodottságot, hiúságot leleplezni, megbüntetni. Mindenki fejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkallatja a kiművelt emberfő. Az ész erő, a tudományos emberfő mennyisége, a nemzet igazi hatalma.
2: Jelentés First Lipót rendőrfőbiztostól 1830. február 10-én. Széchenyi István rövidesen Bécsbe érkezik, hogy Angliába utazzon, új terve a híd miatt. Új könyvét, a Hitelt személyesen adta át a nádornak. A könyvből Eszterházy Miklós 20 példányt visz Bécsbe magasabb hivatalnokok számára. Helyes volna a cenzúrát újra szabályozni, mert Drescher egyedül nem győzi a munkát.

0: Metternich a hitel megjelenése után ismét magához rendel. Ez a könyv az alkotmány támadja. Óva intem önt attól, hogy a boltozatból egyetlen követ is megmozdítson, mert az egész dől össze. Hitel? Hátrébb van Magyarország, mint a Hanza városok 500 évvel ezelőtt. Metternich védi a magyar alkotmányt. Figyelmesen hallgatom, igen bölcsen beszél. Most sem hágy szóhoz jutni. Miért lehet az igazságot csak egy alkotmányos országban napfényre hozni? Mert egy abszolút monarchián az egyik rész beszél és ítélkezik, a másik rész hallgat. A nemzet boldogsága csak magában a nemzetben rejtezik, s ez minden lakósnak az emberiség közös jussaiban juttatása és mindenkinek egyenlő politikai léte. A hitel után megírom a világot. Az újabb vádakra a stádiumban felelek. De ezt már a cenzor tiltotta, megjelentettem Lipcsében. És engem Fákjel zenével vár a 833-as pozsonyi országgyűlési ifjúsága. Nem úgy a nádor. Fájlalnám, ha a Széchenyi esetében magasabb parancsokat kellene végrehajtanom. Hazudott, ijeszgetett. A stádium fellelhető példányait minden esetre elkobozzák. Se baj. Levágják a szárnyamat, a lábamon megyek. Levágják azt is a kezeimet. Ha azt is kitépik, a hasamon csúszom. Még Andrássy György is, ki pedig barátom volt, megrémül könyvemtől. 40 éve sincs, hogy hasonló lázító eszméket vérpad követett. Ez a könyv égő fákja, amit sem eloltani, sem szabályozni nem lehet. Nem értem, nem értem, hiszen én a stádiumban világosan kifejtem. Én a csendes reformáció híve vagyok, a középút hirdetője. De ha nem adunk reformokat, nem teszünk idejekorán engedményeket, legyilkolnak bennünket a parasztok és kisnemesek. Hunnia minden lakosinak polgári létet kell adni. Szabadság és bátor lét. És ehhez józan törvények. Metternich újra magához rendel. Ön sok baj csinál. Jelentéseink vannak arról is, hogy Veselény ügyében izgat. Tudom, hogy mindenfelől megfigyelnek, ami igazán nem kellemes és felemelő érzés, különösen, ha bizalmat, igen, teljes bizalmat érdemelnék. El kell jönnie a napnak, mikor rájönnek Bécsben, nincs nálam hűségesebb védelmezőjük. Én híve vagyok a monarchiának. Én természetem és hajlandóságom szerint sose voltam az ellenzék embere, de a felvilágosító ellenzés hasznát senki sem tagadhatja. Hogyan tudhatja meg valaki az igazat, ha mindenki minden szavát igenli, ha tagadóra nem lel? Sokan az ellenzéstől úgy félnek, mint a sötétségtől. Mindenben csalódottnak érzem magam. Én azt hittem, hogy szerencsém és sikerem kell, hogy legyen mindenben. Tehát el fogok süllyedni. De harc nélkül nem adom meg magam. Veselényi a legjobb barátom, az országgyűlési ifjak tapsai között lázító beszédeket tart. De hát ez a reformok kora, nem a forradalomé. És amire számítottam, bekövetkezett. Veselényit perbe fogják, és vele összetaposva a virágaim mind. Korszakomnak vége? Mit tegyek? Mindenki másfelé húz. Erőnek erejével legyek pártember. Én nem vagyok politikus. Én építek, tervezek. Út, híd, dunaszabályozás, gőzhajó. És sejemhernyó tenyésztés. Egy emberöltő múlva annyit kereshetünk sejemhernyóból, mint most birkából. Most nem az a kérdés, hogy kivesse el a jó és hasznos magot, hanem hogy el legyen vetve, és valaha csirázzék, zöldüljön is. De a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, hitellel, törvény előtti egyenlőséggel, a polgárosulás szükségességével. Ami hasznot nem ad, sikertelen marad. Új dolgot ritkán lehet egyszerre végbevinni, a sokaságot csak lépve lehet vezetni. Az egész nemzet cinkosunká kell váljék a szabadságban és a jólét keresésében.
1: Jelentés. A Széchenyi alapította pesti kaszinó mintájára a vidéki városokban egyre több kaszinó létesül. Ez egyesületek célja nem csak az olvasás és szórakozás, hanem a magyar nyelv és nemzetiség előmozdítása, a közvélemény irányítása, az ellenzék nézeteinek és terveinek a terjesztése. Széchenyi az ellentétes véleményeket igyekszik kiegyenlíteni, ebédeket ad, híveket toboroz városfejlesztési terveihez. Az ellenzéktől elszakadni nem akar, bár Kossuthtal a legádázabb harcot vívja.
0: Deák kell, hogy a centrumunk legyen. Félre minden irítséggel, hazám fiai! Adjuk Deáknak az elsőséget! És megegyezünk Deákkal. Most nem kell semmi erőszakos agitáció, semmi túlzás. Vége az országgyűlésnek, és én hiszek abban, hogy van jövőnk. Őrültség! Kossuth megkapta a pesti hírlapot. Ezzel a kihívással kezdte. Veletek, általatok, ha akarjátok, nélkületek, sőt, ellenetek, ha kell. Ez nekem szól. És Kossuth a börtön dicsfényével magával ragadja az ifjakat, és mellette veseli. Az ember csak barátai, néha szent barátai árulják el. Útjaink elvannak, mert én tudom, lelkesedés kezdi, őrjöngés kíséri, s megbánás követi a forradalmakat. Taram, param, bam, bam, bam, bam. Ezek nem olvassák Lamartine könyvét a francia forradalomról. Ezek nem tudják, minden forradalmi állapotnak ilyes szokott lenni a természetes progressziója. Mirabeau csak hamar Pecsovicsá válik Démulenhez mérve. Ez pedig Dantonhoz állítva lesz azzá, de végre ő sem kerüli el ezen kvalifikációt Robespierrehez hasonlítva. Míg berekesztésül a forradalmi hagymás szabadság illúzióit az önkény zsarnok keze töri ketté, ezért rettegem én Kossuth és Veselényi útját. Deák szerint egy a célunk, de más a sorrend, más a modor. Ő követel, én kérek. Ő lelkesít, én építeni szeretnék. Stancsics népkönyve, ez már a falva. Mit tegyek? Nem értek semmit. Csak szerencse volt az egész. És a szerencsém elhágy, oroszlánbőrből kibújt szamár ezek? Én komolyan fontolgatom. Főbe lövök magam. Az életnek talán könnyebben mondunk búcsút, ha a jó barát megígéri, korhat csontjainkat, hazámba viszi. Most egy hajszálon függ minden, és én oly kimerültnek érzem magam, hogy a legnyíltabb gáncsoskodásra is nehezen tudok válaszolni. Az a sok hazapróbáltatás, megnyerni a nép kegy árját. Kossuth a képzelet fegyverével dolgozik. A szívhez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna. Egy megyegyűlésen engem a legnagyobb magyarnak nevezett. Nem tudja tám, hogy nem szolgálhatni valakit gonoszabbul, mintha dicséreteink által igen magasra, úgy szólván egy magas toronyra állítjuk, melyről szégyen nélkül nem ereszkedhetik alá, de magát sokáig nem is tarthatja oly magas helyet. A királyt fogom támogatni. Felajánlom szolgálataimat, hogy mentsem szegény hazámat. Nincsen más támaszom, csak megtenni. Kedves Steffel, a forradalomnak három stációja van. Az elsőt könnyű gyógyítani, a harmadikat már nem lehet, és Magyarország a másodikban van. Igaza van. Nyílt forradalmat látok én is. És többé nem tudom föltartóztatni, már nem lehet. Kedves Steffel, ön a közmunkák minisztere, titkos tanácsos, de kérem, ne lobogtassanak örökké fáklyákat Magyarországon. Ne lobogtassanak. lassú fáklyákat. Akkor ő miért áld lapot Kossuthnak, s én minek szabályozzam a Tiszát? 54 éves vagyok. A fogaimban tombol a fájdalom, a gyomrom, a mája, oda a lázas is vagyok. Feledni, aludni, soha többé föl nem ébredni. Sehova nem szeretni. Lehet valakinek sikere, tekintélye, akit mindenki csak úgy hív, a Steffer! És Kossuth? Nevéhez mit akar? Magyarország átka? Vagy áldása? Vagy együtt leszünk, találkozunk a feledésben?

Iszonyú és hamari finálét sejtek. Anarchia közeleg, és az emberek halucinálnak. Egy hang bennem is szüntelenül. Ha nem születtél volna meg, te kezdted a hitellel az én öntelt hiúságom. Micsoda ostoba tréfája a sorsnak, hogy én hagyom magam Kossuth mellé befogni. Meghalunk itt mind, de Kossuth legalább a véleményéért fog meghalni. Én azonban oly doktrináért, ami ellen szüntelenül küzdöttem. És ha itt hagyok mindent, mi lesz a hidammal? Bevégezetlenül áll majd, mint Bábel tornya. Elpattan a felvonódóbb egyik gyűrűje, a lánc, a mélybe zuhan intőjel. Pusztulás, el vagyunk veszve. Visszasüllyedünk a barbárságba. A híd sose fog elkészülni. A híd az oka mindennek, az én híd a mementó. A híd törvény a közterviselés első diadala volt. Erre mondta Ciráki, sose fog átmenni a hídon, mert hídpénzt már csak nem fizet. Szemere bizottságot küld ki, hogy vizsgálják meg, ki a felelős a leszakadt láncért.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.